kéne? Tja, erre ez vagy. Uha! Pumkáj, gyari nő! Mű, gyari nő! Szájra hintam szomé, hogy tanja, pungáj tájvíú kogáj hintin, pungáj szájra, nő kóly. Káú csíri hátján, csak bubbej kőtá csülé. Tja, nő lá, fája! Kőszíjá, tajj nő, szójunk kéja, tajgó, szájra ér. Tiány csíl csíl, szój hong, ngôn chí chú kì hò chài, nữ sĩ hò gà tinh chú xinh. À, ư miàng nhà xì nọ, hiền miàng xù yung chú bóng ai ngà bài. Nữ công á, nữ công á. Tòi nâng.